tömeg. Ennek lenned van a világban egy gyerek. Mennek a nevekán, nem nőni van a nevekáin a mú. Emlődik, ahogy nekik megnőni.